Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona

De kilenc rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, laté, diri, latá, nájá, ányá, diri, nala, datalá, nájá, ódri, datalá, etadri, dala, dájá, tiri, datalá, nala, diri, nala. Húj, dajlá, já, dájá, dájá, diri, dájá, já. Oj, tiri, dájá, diri, datalá, já, tiri, datalá. Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, tera da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, ta la ri da na na ri di na ya.